0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam asztatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodim FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dynjanostodva. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Felhívás.
1: Oholosnye.
2: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Árpád-kertész sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdő szellem. Csatlakozz most! Уберхові стартуємо набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: закоханий. Танці. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
4: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
9: A Munkácsi Mihály Magyar Ház galériája.
10: Boksai József festőművész, grafikus, pedagógus, a Kárpátaljai Festőiskola egyik alapítója 1891. október 2-án Gyertyán-ligeten görögkatolikus papi családban született. Felsőfokon tanulmányait 1910-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatta. Mestere Révész Imre volt. Diplomájának készhez vétele után rögtön az első világháborúban frontszolgálatra vitték. Amikor hazakerült, Ungváron rajztanárként működött. 1927-ben Erdélyi Bélával művészeti szabadiskolát szervezett, 1931-ben pedig megalapították a Kárpátaljai Képzőművészek Szövetségét. Boksai József az 1920-as és 30-as években Európában járt tanulmányutakon, Dresdában, Bécsben, Prágában, Párizsban. A második világháború után az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán, majd az Iparművészeti Szakiskolában, a Lembergi Iparművészeti Főiskolán is tanított. Művei bekerültek Ukrajna különböző múzeumaiba. Pályakezdésekor monumentális, eklektikus, főként neobarokk stílusban festett, freskói számos kárpátaljai, görög és római katolikus templomait díszítik. Később a művész főként tájképfestésnek szentelte idejét, szülőföldje fenséges tájait járta és örökítette meg, plenér táborokban dolgozott. Képein nem érzelmek kifejezésére, hanem a látvány megragadására törekedett. Az évszakok, a napszakok, a fények és árnyékok tükrözéséhez megvoltak a maga festészeti eszközei. A tájképfestés mellett portrékat, életképeket, csendéleteket és egyházi témájú képeket festett. Sokoldalú művész volt. Boksai József 84 évet élt, 1975. október 19-én Ungváron hunyt el, és a Kálvária temetőben nyugszik. 1990-ben a Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum felvette a nevét. Tiszteletére mellszobrot emeltek, és a múzeum melletti parkban Erdélyi Bélával szobor őrzi emlékét.
11: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
12: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяно 102 и 1 FM. Классное радио.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: lennék.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

helyünket elfoglalva folytassuk a mi Urunk magasztalását. Énekeljük a 455. dicséretünket. A 455. dicséretünket énekeljük, így kezdődik. Nagy vagy, te Isten, nagy a te hatalmad.

Kegyelem, irgalom, békesség, adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek, hallgassuk meg Istennek szent igét a mai napra rendelt szakaszból, a Lukács szerint való szent evangélium 16. fejezetéből olvasom, a 19. verstől a fejezet végig. A gyülekezet Istenre figyelve, alázatos szívvel, helyét elfoglalva hallgassa meg a Szentírás tanítását. Az említett helyen így szól Isten igéje. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és keblén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángokban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad a javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül mi közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.

a te valóságodra, és hányszor vakok vagyunk a körülöttünk élő emberek szenvedésére. Hányszor építünk falakat és kapukat magunk köré, hogy megőrizzük a magunk kényelmét, nyugalmát és a hamis biztonságot. Úr Jézus Krisztus, te, aki gazdag lévén szegény élettel érettünk, hogy a te szegénységed által megválthass bennünket, Urunk, a te bőséges kegyelmedben. Nyisd meg most a mi szemeinket. Add, hogy ne csak halljuk, hanem értsük és megcselekedjük, ami lelkünk drága tanítása szerint a te igéd tükrében gyönyörködve a te akaratodat. Tisztítsd meg gondolatainkat a világ zajától, bontsd le szívünk körüli közöny falait, és szent lelked által tedd élővé számunkra a te kijelentésedet. Kérünk, légy jelen közöttünk a te igéd által, és formálj bennünket a te szent ábrázolatodra. Urunk, könyörgünk, hogy hallgasd meg a mi kéréseinket is, mert sokan jövünk hozzád, Urunk, bajból, gyötrelemből, szenvedésből, fájdalomból, gyászból. Légy a mi áldott gyógyítunk, légy a mindenható Úr, aki erőt vesz mindenek felett, aki elveszi a mi szenvedésüknek nehézségét, megerősít, aki letörli a mi könnyeinket, aki őrizője lesz az özvegynek, árvának, a benne bízó embernek. Könyörgünk, Urunk, vess véget az öldöklésnek, a pusztításnak, a vérontásnak, áld meg bennünket, hogy legyen a mi szívünkben öröm és békesség, és hálát adunk azokkal együtt, akik ma örömmel jöttek a te színed elé, akiket megajándékoztál napokkal és évekkel, akiknek megadtad a mindennapi kenyerüket, akiknek van hova fejüket letenniük, Urunk, és akiket őriztél mindez idáig. Legyen a te áldásod a te szent népeden. Krisztus Urunkért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, a legifjabbakat nagy tisztelettel várjuk a gyülekezeti terembe, ahol gyermekbiblióra lesz a számukra tartva. Mi pedig járuljunk az Úr színe elé dicsérettel és magasztalással, énekeljük a 160. ige előtti énekünket, a 160-as dicséret, így kezdődik: Szent Isten, noha néked!

fejünket elfoglalva a felolvasott igeszakaszból, a Lukács szerint való Szent Evangélium 16. fejezetéből olvasom Istennek szent igéjét, a 16. fejezet 29. és 31. versét így szól. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és az a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek! Ebben a mai igehirdetésünkben két világ találkozik. Két világ találkozik a kapuban. Az egyik a gazdagságnak a világa és a szegénységnek a világa, az igazságnak és a hamisságnak a világa. Jézus Krisztus a példázatai közül aligha találunk még egy olyat, amely ennyire éles és ennyire szélsőséges két pólust állít egymással szemben. A dúsgazdagról és a koldus Lázárról szól ez a történet. Amikor Jézus Krisztus ezt a példázatot elmondja, akkor tudjuk, hogy a 16. részben szó van arról, hogy Jézus Krisztus odaáll a szegények és az elesettek oldalára. Sőt, a 16. fejezetben azt olvassuk, hogy azelőtt ugye egy elbeszélés hangzik el, amelyben ott van egy tükör, amit Isten elénk állít, hogy kik is vagyunk mi igazából. Amikor ezt a tükröt Jézus elénk állítja, akkor tudni kell, hogy ez nem csak az Új Szövetségben található meg ez a történet, hanem van ennek egy hasonló változata az ószövetségi időben is. Tudjuk, hogy hogyha van egy Bibliánk, akkor abban benne van a Tóra, benne vannak a proféták, és benne vannak az írások. Tehát a mai klasszikus zsidó szent írást úgy is hívják, hogy Tóránöbim, Uketubim. Tehát az írás és a proféták, az azt jelenti számunkra, hogy a zsidó Biblia. De ennek a zsidó ugye ószövetségi résznek voltak magyarázata is. A babiloni Talmud, a jeruzsálemi Talmud, a Gemara, a Misna és a különböző ilyen tanító költemények, hiszen az akkori ember sem olyan könnyen értette a Szentírást, el kellett neki valahogy magyarázni. És a jeruzsálemi Talmudban a Haggidah 2.2-ben az is be van szépen számozva, és ott is találunk egy történetet. Egy gazdag emberről és egy szegény törvénytanító rabbiról. És úgy szól a történet, hogy van egy nagyon gazdag ember, aki nagyon-nagyon jól él, minden nap finomakat eszik, annyira gazdag, hogy rettenetes, és ugye amikor meghal, akkor egy nagyon-nagyon szép, hatalmas temetést kap, sokan elmennek oda, siratóasszonyokat rendelnek oda, egy hatalmas tömeg kíséri el az utolsó útján. És amikor meghal, akkor a pokolba kerül, a Hádészbe, és ott van előtte egy víz, és nagyon szomjúhozik, és szeretne abból a vízből inni, de sehogy nem tud hozzájutni ahhoz a vízhez. És a másik oldalon látja, hogy ott van Ábrahám, és ott van ez a szegény rabbi, aki az életében mindig nagyon szegényen élt, és amikor meghalt, akkor ilyen nagyon-nagyon gyenge temetést kapott. Alig ment el valaki a temetésére, és kiderül, hogy a másik oldalon Ábrahám kebelére került, és jólétben van. És ugye a zsidó hagyományban volt egy ilyen gondolkozás, hogy ha valaki Istenben hisz, akkor az gazdag lesz, egészséges lesz,
akkor annak mindene meg lesz, hiszen könnyebb úgy prédikálni, hogy higgyél Istenbe, és hogyha megtartod a parancsolatokat, ha hiszel Istenbe, akkor tied lesz minden, még a mennyország is. És ilyen a meglepetés ugye a történetben, hogy nem azt kapja. Mindenki azt gondolta, hogy majd szétszakad a gazdagságtól, biztos túl jó ember, biztos az Isten előtt tökéletesen viselkedett, azért biztos jó jövője várja rá. És ez a kis ugye rabbi pedig olyan kis szerény volt, hát semmilyen nem volt, és ő kapja a mennyországot. Hogy van ez? Miből lehet látni a földi életben, hogy valaki Istennel jár, valaki meg nem Istennel jár? És akkor az egyik híres rabbinak jön az álom, és megfejti ezt a történetet a jeruzsálemi Talmudban. Azt mondja, hogy hát az az igazság, hogy ez a gazdag ember, ez egy rettenetesen fösvény ember volt, ez soha senkinek nem segített. Hát akkor miért kapott ilyen nagy temetést, ugye? Hát azért, mert egyszer csinált egy nagyon nagy vacsorát, egy nagy bulit, és meghívta a vendégeket, de a vendégek azok nem jöttek el. Ezért azt csinálta, hogy ne dobja ki a kutyának az elkészített ételt, hát odaadták a szegényeknek, és ezért az egy tettért, hát az Isten megjutalmazta és megengedte, hogy nagy temetése legyen. De mivel semmi más jót nem csinált, ezért a másik oldalon a szenvedés jut a számára. És a rabbi meg miért kapott olyan gyenge temetést? Hát azért, mert volt egy kis hibája, mert hibátlan ember nincs. Hát az Isten úgy tette helyre az egészet, hogy hát nem jöttek el a temetésére. De viszont a másik oldalon megkapta a nagy boldogságot. Hát ez a történet ismeretes volt az írástudóknak és a farizeusoknak, de Jézus Krisztus egy kicsit másképp mondja el ezt a történetet, és választ próbál adni. Mert nagyon sokszor az emberek szívesen vizsgálnák az embernek az életét, hogy ki az, aki jó ember, és ki az, aki rossz ember. Hát nincs nekünk röntgen szemünk, mi nem tudjuk a lelkeket megítélni. Legegyszerűbb a Bibliát elővenni és felolvasni belőle a tanítást, ami így szól, hogy nincs egy igaz ember sem. Úgy kerülhetünk be a mennyek országába, hogy az Isten bocsánatáért esedezünk, és az Isten Krisztusban megbocsát nekünk. Ha nem így jövünk, akkor elkezdhetünk itt kombinálni, hogy ki az, aki jó, ki az, aki rossz. Mert kinek van ilyen sorsa, meg kinek van olyan sorsa. Isten mindig látja azt, hogy mi van a mi lelkünkbe. De mire tanít ez a mai történetünk? Hát az első dolog az, hogy ebben a szélsőségben elénk állít az Isten két embert. Az egyik oldalon ott van a rettenetesen gazdag ember. Ő ott turkál, duskál a javakba. A hagyomány egyszerűen csak úgy nevezi, hogy gazdag. Nincs neve. Tehát nem nevezi meg ezt az embert. Egyrészt azért, mert magunkra próbál ismertetni minket az ige, hogy lehet, hogy mi is lehetünk ezek az emberek. A másik dolog, ennek az embernek semmi értéke nem volt, csak az, hogy ő gazdag volt. Tehát nem volt lelki értéke. És ott van a másik, akit a Biblia megnevez. Jézus Krisztus példázataiban nem találkozunk azzal, hogy Jézus valakit megnevezi. Itt megnevezi ezt az embert, és úgy hívják, hogy Lázár. Ha Lázárnak a nevét próbáljuk vizsgálni, akkor azt jelenti, Isten az én segítségem. Hát egy kicsit ilyen gúnyos az egész, hiszen hogy is van ez? Hát a gazdag az bíborba és patyolatba öltözik. A bíbor ugye a márványtengerből kihalászott csigának a festékével festett kelme, összetörték, bemártották, olyan jól befestette, hogy nem lehetett kimosni, pirosra, bíborra festette, bíborcsigának is nevezték ezt, és csak a királyok és a leghatalmasabbak hordták ezt a ruhát. Képzeljétek el, hogy ennek az embernek annyi pénze van, hogy ő megengedheti magának, hogy a legdrágább kelmét veheti meg magának, ugye? Ez olyan, mint amikor a
parlamentben néha bemutatják azt, hogy valakinek félmillió dolláros órája van. Pár évvel ezelőtt az egyik barátom meghívott minket Svájcba, és akkor összegyűlt négy lelkész, összedobtuk a pénzünket, tehát nem jártunk milyen nagy ötcsillagos szállodákba, hanem úgy a kis buszba beültünk és elmentünk, és egy ilyen parókián szálltunk meg, ahova letették nekünk szépen a padlóra a matracokat, és akkor ott aludhattunk, és megmutatták nekünk igazából Svájcot, ilyen Florin testvérünk az elintézte, hogy különböző szép helyekre elmehettünk, és tanulmányozhattuk az ottani társadalmat. És van egy olyan gyár a svájci német határon, ahol a világon az egyik legdrágább órákat gyártják. És hát a legolcsóbb óra 5000 dollárnál kezdődik, a legdrágább, amelyeket a sejkek meg hasonló emberek szoktak vásárolni, meg régen az orosz meg az ukrán oligárkák vásároltak, azoknak futott arra. Gyerekek, kedves gyülekezet, 500 000 dollárba kerül egy óra. És azt mondják, néha szokták szervizelni, és amikor megszervizelik, akkor mindig 10%-át az értéknek ott kell hagyni az üzletbe. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy amikor bementünk Zürichbe egy ilyen üzletbe, akkor ki volt téve a vitrínbe az óra, ami félmillió ugye dollárba került, és éppen mondtam, hogy hát nálunk ez a vitrínben nem állna ilyen sokáig, mint ott. És érdekes, hogy ugye ebben a nagy gazdagságban ugye megmutatkozott az, hogy az emberek azért szeretnek felvágni a dolgaikat, és ugyanezt halljuk erről a gazdagról is, hogy ugye ilyen egyiptomi kelmét vásárolt magának, bíbor és patyolat így van az egészben, és gazdag vacsorákat evett és tartott minden időben. És mindenki azt gondolja róla, hogy ez az ember, ez ugye nagyon Isten megáldott embere. És érdekes, hogy nem olvasunk róla ilyet, hogy adót csalt volna. Nem olvassuk, hogy embert ölt volna. Nem olvassuk, hogy elvette az özvegyeknek a pénzét. Nem olvassuk, hogy lenyúzta a másikat. Tehát még azt se olvassuk, hogy istentelen volt. Tehát nincsen egyetlen egy rossz tulajdonság megnevezve ebben a dologban. És a Biblia arra utal, hogy ennek az embernek a bűne nem az volt, hogy ő gazdag volt, hanem a bűne az volt, hogy érzéketlen volt a másikhoz. És ott van a kapu, ugye, ami elválaszt. A másik oldalon látjuk ezt a Lázárt, akit szó szerint odadobtak a kapu alá. Tehát ő már nem ilyen profi koldus, hogyha végigmentsz a városba, akkor látsz ilyen profi koldusokat. Én emlékszek, van egy tolókocsis ember, akkor még volt lába, az minden héten megjelent a parókián, hogy koldoljon. Utána szegény elvesztette a lábát, most biztos, hogy ott lesz van itt ez a Früstök nevezetű étterem, vagy kifőzde, oda szokták elhozni, most már nincs lába, de ugyanazt csinálja. Tehát vannak ilyen profi koldusok, akik ugye ezt csinálják egész életüken át, és természetesen szánalomra méltó és fájdalmas dolog ez, meg lehet, hogy nem jó dolgából csinálja, lehetne rajta vitatkozni. De Lázárról, amikor olvasunk, akkor arról van szó, hogy ő már koldulni se tud. Ő nem profi koldus, őtet odadobták. Ő annyira beteg, hogy tele van a teste sebekkel. A kutyák szánják meg, nem azért nyaldossák a sebeit, mert szeretik a kutyák, és több együttérzés van, hanem arról van szó, hogy az ember már olyan gyenge, hogy még el se tudja őket kergetni. És mire vágyik ez az ember? Hát arra, hogy legalább morzsákot kapjon az asztalról, a gazdagnak az asztaláról. Az akkori kultúrában az volt a divat, hogy
a lapótya kenyeret, ami kerekre volt sütve, megtörték, és azzal mártogatták a pörköltet, vagy az ételt, a szegényebbek, egy kis olajat, aki még szegényebb volt, egy kis ecetes vizet, és akkor megették. Azt a részt, amit a kezükkel tartottak, azt nem ették meg, hanem abba törölték le a zsírt a kezükről, és azt a kutyának vetették. A kutya az akkori korban az nem olyan ölebb volt, amit mi szépen megsimogatunk, és többet költünk rá, mint saját magunkra. Vannak ilyen hobbik. Múltkor olvastam, hogy a halászoknál hogy szokott lenni. Elmondja, hogy ennyit költött pecára, ennyit költött hálóra, és akkor leírja, hogy milyen felszerelések voltak. Én nem vagyok nagy halász, ezért nem tudom megnevezni ezeket. És akkor ilyen nagy, kemény pénzeket, és akkor viszi a halnak a különböző ételeket, ugye, hogy oda szokjon a hal, beeteti őket, és akkor leírják, hogy ilyen ízű, olyan ízű, és a halakat úgy tartják, mintha ötcsillagos szállodában lenne az ember, ő meg mit csinál? Hát ken egy zsíros kenyeret, hogy mi kifogja azt a halat, amit majd visszadob, addig éhen ne haljon. Hát kivel bánik az ember jobban? Hát a hallal jobban bánik. Hát ilyen státuszba kezdenek kerülni nagyon sokszor a vadállatok is az életünkben. Össze is szoktak menni, ugye minél kisebb, annál drágább. De a zsidókorban a kutya az a tisztátalanságnak volt a jelképe, és az, hogy a kutya megnyalta az ő sebeit, azt is jelentette, hogy rituálisan tisztátalan. Tehát nem mehetett templomba, nem érintkezhetett az emberekkel, hanem a szentségtelenségnek a ne továbbja volt ennek az embernek az állapota. Tehát akkoriban a kutyák ilyen dögevők voltak, bocsánat, ha elhullott valamilyen állat, akkor mivel ezeket ők megették, ezért tartották őket tisztátalannak. És érdekes, hogy ilyen társaságban van ez az ember, ilyen teljesen elvetett. És ugye amellett, hogy a zsidók kombináltak afelől, hogy vajon ez az ember bűnös vagy nem, a történetben a legnagyobb meglepetés az, hogy azt olvassuk, hogy egyszer eljön az idő, amikor véget ér az ő életük. És mielőtt még erről beszélnénk, ugye arról van szó, hogy van egy érdekes dolog, a kapu. A kapu egy érdekes szimbólum. Valaki a kapukon belül van, valaki a kapukon kívül van. A kapuk, azok nagyon sokszor ugye jelképezik a stárt, hogyha elmentsz a felső apsára, vagy alsó apsára, és megnézed a házakat, meg a kapukat, meg itt Komjáton, hogyha szoktam menni hazafele, olyan kapuk vannak, rozsdamentes acélból, hogy azt mondja az ember, hogy egy fél házat lehetett volna belőle építeni, ugye nem arról a kis lógós deszkakapuról van szó, hanem azokról, amelyek mutatják, hogy itt van pénz, van zsuzsó, ugye? A székek is így csinálták, hogy akinek legszebb székek kapuja volt, az volt a menőmanó. Akinek ilyen kisebb, nem futotta annyira feldíszíteni, akkor az gyengébb volt, ugye? És itt a kapu jelképezi azt, hogy neki van státusza. De a kapun kívüliség az azt jelenti, hogy te el vagy vetve, ki vagy dobva, senkinek nincs rád szüksége. És érdekes, hogy Jézust megítélték, hogy ő miért beszél bűnösökkel, miért beszél elesettekkel. Még az egyházban is sokszor van egy ilyen ítélkezés, hogy ez méltó, hogy az Istenhez tartozod, ez meg méltatlan. Tehát ennek nincs helye az egyházban, nincs helye az Isten közelébe. És ugyanez volt a farizeusok esetében is, szeretett testvéreim. Hát mi volt ennek a gazdagnak a bűne? Hát nem az volt a bűne, hogy ő gazdag volt, hiszen az Isten ígérte, hogy ő áldást szokott adni, tud adni az Isten áldást. Tehát nem gyilkos volt, nem rabló volt, nem istentelen volt, hanem az volt a bűne, hogy átnézett ezen az emberen. Semmiben nézte, levegőnek nézte, másodrangúnak nézte, túllépett rajta,
minthogyha nem lett volna. És ez az egyik legérdekesebb dolog, mert a mai társadalmunkat is jellemzi, hogy nagyon sokszor az ember bebújik a saját kapui mögé, és úgy lép át a másikon, minthogyha az nem lenne, minthogyha nem létezne, az ő élete nem érték. És nagyon sokszor ezzel találkozunk ebben a világban. Calvin János azt mondja, hogy ez a peccatum amissionis, vagyis a mulasztás törvénye és bűne ez az ő életében. Tehát nem csak az a bűn, hogy valami rosszat csinálunk, hanem ahogy Jakab apostol mondja, ha tudna valaki jót csinálni és nem csinálja, bűne az annak. Tehát hogyha meg akarjuk találni a választ, hogy ez a gazdag miért kerül végül is a pokolba, akkor az a válasz, hogy az Isten próbára tette. Tehát az egyik uszodába volt kiírva, hogy aki nem menti az életet, az öl. Tehát hogyha tudnál jót tenni, de nem teszed azt a jót, akkor bűne az annak az embernek ilyen szempontból. És ezt tanította a mózesi törvény is. A mózesi törvényben azt olvassuk az 5. könyvben, ha szegényé válik valamelyik testvéred, ne keményítsd meg a szívedet, és ne zárd be kezedet szegény testvéred előtt, hanem nyisd meg a te kezedet. A Tóra szerint a kapuban fekvő szegény nem teher, hanem Isten tesztje volt ennek a gazdagnak a számára. És ilyen tesztbe bukott bele Izrael, amikor Jézus jön, amikor el szoktuk játszani a karácsonyi történetet, hogy jön a férfi, meg a nő, jön József és jön ugye Mária, és nincsen a fogadóházba hely, hanem a jászol bölcsőben kell, hogy megszülessen az Istennek a fia. Vagy amikor ugye a Márton legendáról beszélünk, ugye? Az egyik nagy, úgy szokták mondani, pannóniai szent. Hol van Pannónia? Hát itt a szomszédban, ugye? Ugye, mint katona a Római Birodalomban, keresztényként megy az úton és találkozik a leprással. És segít a lepráson, a palástját ketté vágja, a katonai palástját, és odaadja neki, ugye, hogy segítsen rajta. És aztán álmában jön a kijelentés, hogy Krisztusnak adtad. Jézus azt mondja, hogy ha megosztottad a kenyeredet az éhezővel, ha vizet adtál annak, akinek szüksége van rá, akkor velem tetted meg, és amennyiben nem tetted meg ezt, velem nem tetted meg. Tehát ez egy teszt, egy örökkévaló vizsga. Ha mi azt mondjuk, hogy ez egy ilyen nyálas dolog, akkor mi beleállunk a mai világnak a törvényeivel. Az, aki ateista, azt mondja, nincs Isten, nincs morál, nincs szükségünk arra, hogy mi jótékonykodjunk, hanem ember az embernek farkasa. Akkor aki beteg, az pusztuljon el, aki erős, az éljen túl, a darwinizmus erről beszél, ugye, hogy az marad meg, aki jobban tud alkalmazkodni, a többit meg le lehet taposni, és ilyen kegyetlenné válik ez a világ. Ha kizárjuk az Istent az életünkből, ebből a világunkból, akkor rettenetesen kemény, zord, reménytelenné válik a világ, de mindig van felelősség. Tehát nem lehet az Istent kizárni, ezt érezzük. Ahogy Immanuel Kant mondja, hogy azért van lelkiismeretünk, mert bántani fog, ha nem jól cselekszünk. Vagy amikor azt mondja, hogy a morális törvény ott van bennünk, amikor elmegyünk egy koldus mellett, mindig dilémánk van, hogy mit csináljunk. Lehet, hogy megmagyarázzuk magunknak. Vagy ahogy Oscar Wilde írja le a csodálatos mesében a boldog herceg történetét, akit aranyból készítik el a szobrát, meg a szemeit drágakövekből, és akkor felteszik a piedesztálra. És onnan felülről ő nem látja nagyon sokszor az embereknek a nyomorúságát, a szenvedőket, hanem ott van azon a piedesztálon.
Nagyon sokszor a magas lóról nem látszik az egyszerű ember, a kicsi ember, a másiknak a nyomorúsága. És aztán a mesében jön a fecske, és ugye megnyitja a szemét, és szépen elkezdi leszedni a szobornak az aranyát és drága köveit, mert odaadja ez a szobor a mesébe is, és elkezdik szétosztani azok között, akiknek szükségük van rá, akik ott vannak az útporában. És milyen érdekes a mesének a története, hogy amikor ott van már dísztelenül ez a herceg, mert már minden, a szobra már le van pucolva, nincs rajta se ezüst, se, bocsánat, se drágakő, se arany, akkor azt fogják, hogy levetik az emberek, ledobják. Mert a világ ilyen, azt ismeri el sokszor, aki, szeretetes véreim, ott van a magasban gazdag és hatalmas. Nagyon sokszor az a törvény él, hogy felfele nyalok, lefele meg taposok. Biztos hallottuk ezt a mondást, és nagyon sokszor így ítéljük meg a dolgokat. De van ennek egy lélektani üzenete is, ez az úgynevezett lelki vakság. Van egy érdekes fenómen, nézzétek meg, benne vagyunk itt a bajokban. Lehet, hogy még valaki emlékszik, hogy hogy kezdődött a mondjuk a Covid-járvány. Az elején féltek az emberek, ne is beszéljünk, ne is találkozzunk, és aztán megjelent az emberekben a vágy, hogy már nem bírjuk ezt, hogy be vagyunk zárva, nem? Az elején még a tévé bemondta, hogy hány ember halt meg, utána már úgy beletörődtünk. De ugyanez volt a háborúban is. Amikor láttuk azt, hogy az első halottakhoz kimentek az emberek, és akkor sokan voltak a temetésen, és mindenki megdöbbent. Ma pedig látjuk azt, hogy belefáradt a társadalom. Itt az ablakaink alatt szoktak menni a temetések, és már nem annyi ember van. Pedig a fájdalom ugyanolyan, sőt még nagyobb, mindig több és több ember pusztul el. De az ember próbálja menteni magát. Van egy lélektani dolog is. Megpróbálunk vakok lenni. Megpróbáljuk elfordítani a fejünket, megpróbálunk süketek lenni, így próbáljuk védeni magunkat, amikor tehetetlenek vagyunk, hiszen mi lehet, hogy nem vagyunk olyan gazdagok, mint ez a gazdag ember. Mi magunkon se tudunk sokszor segíteni, és az ember védeni próbálja magát. És ez a történet azért érdekes, mert vannak barátaink, akik nagyon jól szituált országokban élnek, mint Németország, vagy Svájc, vagy más, és mindig el szoktam mondani, hogy néha, amikor beszélünk, akkor ők olyan részvéttel vannak a mi irányunkban, mert ismernek bennünket, de amikor másoknak mondanak valamiket, amit mi megélünk, akkor azt mondják, hogy na, itt hagyjuk abba, bezárnak, elzárják a figyelmüket, a lelküket, és ugye van erre egy lélektani magyarázat. Miért? Védi magát. Ő nem bír többet elviselni, ő nem szokta meg ezt. Az ő lelke szétszakad ebben. És itt van egy érdekes dolog, hogy és mi van velünk? A mi lelkünk is szétszakad. Csak mi már beletörődünk ezekbe a dolgokba, megszokjuk a kapunk kívüliségnek a látványát, néha a kapunk kívüliségnek a helyzetét, amiben benne vagyunk. És lehet, hogy mi nem nekünk szólna a prédikációnak az a része, mert nem a jó lét helyzetében vagyunk, hanem lehet, hogy mi a kapu alá vagyunk dobva, és nagyon sokszor érezzük magunkat megverten ebben a helyzetben. És aztán jön a túlvilági fordulat, és jön az a helyzet, hogy a halál, a nagy kiegyenlítő, amely lerántja az emberről a bíbort és a rongyot egyaránt. Mert lekerül a bíbor is, és lekerül a rongy is az emberről. És aztán jön a meglepetés. A meghalt szegény, mondja Jézus, az angyalok által vitetik Ábrahám kebelére. Ábrahám kebele, ez a zsidó felfogás szerint a mennyországnak a helye. És ott letörlődnek a könnyek. Az örök messiási lakoma képe áll előttünk, Isten végső bensőséges közösségének a helye,
és a meghalt gazdagot is eltemetik. És a fény és pompa után kinyitja a szemét, és a Hádeszben van a gyötrelmeknek a helyén. Nézzük meg, mi történik a túlvilágon. A szerepek felcserélődnek. Figyeljük meg, hogy ennek ellenére a gazdagnak a szíve nem változik. Mert ő mit érez? Szomjúságot érez. És hogy bánik Lázárral? Látja Ábrahámot, és még mindig csicskának tekinti ezt a Lázárt. Azt mondja, hogy Ábrahám, szólj Lázárnak, hogy jöjjön ide, és cseppentsen az én nyelvemre, hogy ne szenvedjek. Tehát nem azt mondja, hogy bocsánat, Lázár, hogy nem vettelek észre, hogy te ott vagy a kapu előtt, hogy te szenvedsz, hogy te éhes vagy, hogy neked minden porcikát fáj, hogy te neked a sebédet a kutyák nyalják. Nem ezt mondja, hanem még mindig ő komendér az. Valaki egyszer azt mondta, hogy az Úr a pokolban is Úr. És azért, szeretett testvéreim, van ebben a helyzetben, mert nem akar változtatni ezen a helyzeten. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy mártsa újja hegyét a vízbe, és hűsítse az én nyelvemet. Ezt olvassuk ebben a történetben, szeretett testvéreim. És értjük ezt, hogy igazából nem változik ez a gazdag. Albert Camus a Bukás című regényében írja le annak az embernek a gondolatát, aki egyszer egy hídon megy végig Párizsban, a Senna hídján, és hallja, hogy egy nő kétségbeesettségében beleugrik a folyóba. És nem áll meg, hogy segítsen rajta, nem hív segítséget, hanem ilyen részvételenül azt mondja, hát ha meg akar halni, akkor halljon meg. És tovább megy. És úgy gondolja, hogy az emberi szabadság, hogy ez nem az én gondom, félre kell tennem. És nem hagyja ez a gondolat, hogy ő nem tett semmit, nyugodni. Egész élete büntetés lesz, hogy ő nem tette meg azt, amit kell, és aztán a regényben leírja, hogy Amsterdamban egy kávéházban megpróbálja az egész világot bűnösnek beállítani. Mindenki gonosz. Hát én is elbújok a gonosz világban. Nagyon sokszor úgy van, hogy hát ez a világ ilyen. Itt minden szabad. Itt szabad pusztítani, szabad a másikat semmibe tartani, szabad ugye sanyargatni, és ezt mi megpróbáljuk megszokni, ahogy látjuk azt a nagy különbséget. Itt vannak ebben az országban lévő emberek, férfiak és nők, valakik a háború poklába, valakik a terhek és a félelmek, az aggodalom, a mindennapi imádságnak a helyzetében, amikor imádkozunk azokért, akik ott vannak, és nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Drágulás, mert szétbombáznak mindent. Az egyik üzletben azt mondták, hogy hát nem tetszik hallani, hogy ezt nem lehet kapni, ezt a terméket, mert szétbombázták azt a raktárot, meg azt a raktárot. A másikok meg ott vannak hatalmas nagy autókkal, ötcsillagos szállodákban élnek, és a nyugat ezt látja. És amikor mi elmondjuk, hogy mit élnek meg a Lázárok a kapuk aljába, mert lassan most már azt halljuk, hogy Európába se kell a mi fajtánk, hanem szépen kitennék őket a kapu másik oldalára, maradjatok ott, főjetek a levetekbe, legyetek ott, ahol a legkiszolgáltatottabb helyzetben vagytok. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy ez vesz bennünket körül. De ahogy a főhős hordja magában ezeket a gondolatokat, és megpróbál mindenkit bűnösíteni, mégsem menekülhet el a felelősség alól. Ábrahám válasza a gazdag embernek a példázat egyik legmegrendítőbb mondata. Fiam, emlékezzél arra, hogy te elvetted javaidat az életben. Lázár pedig ugyanúgy a rosszat. Most ő itt vigadozik, te pedig gyötrödsz. Ráadásul köztünk és közöttetek nagy szakadék van. Ez egy nagyon érdekes dolog,
mert azt mondja, nem is tudna átjönni Lázár. És ez egy érdekes dolog, mert a mi református egyházunkban és a protestáns egyházakban nem szoktak olyat csinálni, hogy mikor jönnek a temetés után, azt mondják, itt van egy kis pénz, és tessék imádkozni az én rokonomnak az üdvösségért. Miért nem szoktunk mi imádkozni a rokonoknak az üdvösségért? Mert nagy közbevetés van a pokol és az élet között. Nincs beleszólásunk innen-oda. Ha itt valaki hitt, ha csak picikét hitt, még hogyha lehet, hogy mi nem úgy ítéljük meg az ő életét, ahogy az Isten, de változtatni rajta nem tudunk. Nem tudjuk, hogy egy bűnös embernek volt-e megvilágosodás szikrája, amiben Istenhez kiáltott. Mert Isten ezt is értékeli. És nem tudjuk, hogy egy képmutató ember, aki az egész világot becsapta, és minket is becsapott, az vajon hogy áll az Isten előtt? Isten mindent tud. De mi nem tudunk, szeretett testvéreim, innen hatást gyakorolni a túlvilágra. Sőt, nekünk is. Mindig azt mondja az ige, hogy most, ha az igét halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. A mai magatartásunk határozza meg a túlvilágnak a helyzetét. Nagy szakadék van közöttünk. És ez a szakadék nem akkor alakul, hanem itt alakul, amikor egy kapu választja el a gazdagot a szegénytől, a gazdagot Lázártól. Ezeket a nagy szakadékokat, nagyon sokszor az ember az életében elkezdi szeretett testvéreim kívánni. És aztán ott van a következő lépés, amikor azt mondja, megint csak ugye csicskáztatná Lázárt a gazdag. Azt mondja, jó, az én helyzetem már itt van, de 5 testvérem van. Küld haza Ábrahám ezt a Lázárt, és mondja meg a testvéreimnek, hogy ameddig itt vannak a földön, addig kell Istent keresni. És mit mond neki Ábrahám? Ez a gazdag azt szeretné, hogy mutass nekik valami csodát. Érdekes, hogy Jézus Krisztustól is mindig csodát vártak. Azt mondták, gyere le a keresztről, és majd hiszünk neked. Mutass nekünk csodát. Szaporítsd meg a kenyeret, és mutasd meg nekünk, hogy te vagy a messiás. És mindig követelőztek, és követelőztek. De Isten nem csicska, nem marionett. Az Istent nem lehet, szeretett testvéreim, ugráltatni. És mit mond Ábrahám ennek a gazdagnak? Azt mondja, hogy van Mózesük, és vannak prófétáik. A Bibliában le van írva az egész. Az ige elmondja, hogy mi a megoldás. Ha nem hisznek az igének és a prófétáknak, akkor se fognak hinni, hogyha valaki a halottak közül eljön. És nem így van. Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, megmutatta a sebeit, és hisz a mai világ neki. Jean Renan könyvét olvastam az ateista korban. Nagyon csodálkoztam, amikor a 80-as évek végén egyszer csak egy könyvesboltban meg tudtam venni, hogy Jézus élete. És aztán, mikor már teológiai tanulmányaimat elvégeztem, akkor jöttem rá, hogy hát hogy van megírva a könyv. Hát úgy van megírva, hogy nincs benne szó Jézus csodálatos születésétől. És nincs benne szó arról, hogy Jézus feltámadt. Csak Jézus haláláig írják le, mert a Jean Renan, a francia író, csak a történeti, emberi aggyal leírt gondolatokat fogalmazta meg. Az ember büszke az agyára. Persze a mai gyerekeknek a legtöbbje még a szorzótáblát se tudja, ugye? Vagy a mai ember azt mondja, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, és olyan büszke a saját gondolatára, de azt elfelejti, hogy tévedni emberi dolog. Hogy az ember a gondolataiban is téved. Soha nem követtél el baklövést az életedben? Soha nem hibáztál? Soha nem jutottál el hibás következtetésre? Hogyha te mindig tökéletesen tudnál gondolkozni, akkor lehet, hogy el lehetne fogadni azt az elvet tőled, hogy te képes vagy felfogni, hogy van Isten, vagy nincs. De az ember nagyon sokszor keresi az okokat, hogy ne higgyen. És ezért
szeretett testvéreim, az ige azt mondja, hogy a hit nem csodából születik, hanem Istennek igéjéből, annak való engedelmességből. Látjuk, hogy az ember szíve mégis nagyon sokszor kőből van. És Jézus evangéliumából tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt ő feltámasztott egy másik Lázárt, aki ott fog ülni vele az asztalnál a feltámadása után. Aki bizonysága lesz annak, hogy van feltámadás és örök élet. És ezt a Lázárt a zsidók megölik, hogy ne legyen bizonyíték. És aztán 3 nap múlva Jézus Krisztust is megfogják, és keresztre feszítik. És ott van a feltámadásnak a bizonysága, de milyen sokszor kételkedik az ember. És mi a mai napra való üzenet ebből a történetből, szeretett testvéreim? Hát az, hogy a 21. században is nagyon sokszor megépítjük a saját magunk kapuit. Megépítjük a hitetlenség által. Megépítjük azáltal, hogy ott vannak a saját kis önző buborékjaink, a saját kényelmünk. Olyan társadalmunkban élünk, ahol megtanulunk átnézni az ember szenvedésén, áttépünk a reklámokon, kikapcsoljuk az értesítéseket, felhúzzuk az autó ablakát a piros lámpánál, és ezek a kapuk nem az utcákon állnak, hanem ott vannak a családunkban, a gyülekezetünkben, a szomszédunkban. És szeretett testvéreim, nagyon sokszor a mai Lázár egy idős szomszéd, egy meg nem értett gyermek, egy valaki, aki bátorításra szorul, egy lelki éhségben vonakodó ember. A mai evangélium üzen, nem azt mondja, hogy essünk kétségbe, hanem reménységet akar nekünk adni. Mert Ábrahám szavaiból tudjuk, nekünk még van messiásunk, van Mózesünk, prófétáink, nekünk még van kijelentett igénk, nekünk van feltámadott Krisztusunk, és a mennyország kapuja nincs bezárva még. Mikor Krisztus meghal, akkor a templomban széthasad egy nagy, szeretett testvéreim, takaró, amely takarta a szentek szentjét. Kinyílik a kapu. Jézus maga mondja, én vagyok az út, az igazság, én vagyok az ajtó, be lehet rajta lépni az Isten országába. Jézus lebontotta ezeket a válaszfalakat ember és ember között. Ne várjunk rendkívüli jelekre. Ne várjunk holnapig. Isten ma szólít meg bennünket az ő igével. Lépjünk ki a saját magunk köré épült kapukon. Vegyük észre a kapuk előtt fekvő embert, mert Krisztus maga az, aki szegénységben, rászorultságban, magányban felénk nyújtotta a kezét, belépett ebbe a világba, és amikor az igének engedelmeskedve megnyitjuk szívünket és kezünket, akkor tapasztaljuk meg az igazi, elveszíthetetlen gazdagságot, a Krisztusban való örök életet. Övé legyen a dicsőség örökön örökké. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, alázatos szívvel köszönjük meg neked a te igédet, amely mint egy éles sabja behatol a mi csontjainkhoz és velünkhöz, és leleplezi szívünk rejtett gondolatait. Köszönjük, hogy igéd által ma nem elítélni, hanem felébreszteni, megmenteni akarsz minket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor vakok voltunk a fele barátunk szenvedésére. Bocsáss meg, amikor megtapasztalásainkat és félelmeinket és kényelmünket és közönyünket, Urunk, mutattuk-e világ irányába. Bocsáss meg, amikor fallal vettük körül életünket és átnéztünk azokon, akiket a te gondviselésed, ami kapunk elé helyezett. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a te kereszt szenvedésedet, a te fényes feltámadásodat. Köszönjük, hogy te lebontottad a válaszfalakat Isten és ember között. Kérünk téged, add nekünk a te szent lelkedet, hogy ne csak hallgatói,
hanem megcselekvő is lehessünk a Te szent igédnek. Adj nekünk nyitott szemet, érző szívet, segítő kezet, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő szükségben szenvedőket. Könyörgünk egyházunkért, nemzetünkért, a betegségben, magányban, gyászban lévőkért, a háború poklában szenvedőkért. Hozd el a Te békességedet, Urunk, add, hogy a Te gyülekezeted ezen a világon a Te szeretetednek és irgalmadnak élő tanúja lehessen. Őrizd meg minket a Te kegyelmedben, és segíts úgy élnünk ezen a földön, hogy egykor minnyájan a Te örök országodban, Ábrahám kebelében örvendezhessünk, Te veled egyetemben. Amen. A mi Úrunk itt tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük az Úr áldását. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halottak közül a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat, Jézust, az örök szövetség vére által tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, munkája mi bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Egyházi himnuszunk eléneklése után záró énekként a 480. dicséretünk első 4 verszakát fogjuk énekelni. A 480. dicséretünk első verse így kezdődik: testvérek, menjünk bátran!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuszluk a Csivradio Pulsz FM. Menez vúgy Miklós Barta. Dovásoju uvahy programma Movoju muzyki. У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a három.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'я 92 і 1 FM. Класне радіо в дорогу.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dívjanosta 2. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Jodin FM.
1: Klasszne radio. V dorohu.

0: aki én vagyok.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Beregszászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihály Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Убер хобистартуя на бирна тренування з рекордом своєї боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71.

0: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneseáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a gyerek száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Kedves hallgatóim, ezúttal is egy üveghegy mese következik. Fogadjátok szeretettel! Bara Gabriella, Mat Ekmese. Hol volt, hol nem volt? A parametrikus egyenleteken innen, az egyenlő jelén túl, ahol a kurtaszarvú négyzetgyöktór, élt egyszer egy híres neves matematikus, akit Mat Ekmesének hívtak. Erről az Ekmeséről azt kell tudnunk, hogy még a házát is trigonometrikus függvények tartották össze. Reggel a kongruenciával kelt, este a függvényekkel feküdt. Napközben pedig feladatokat állított össze és oldott meg. Volt, hogy egy nehezebb példa megoldásával több napot is eltöltött. És mindig nagyon örült neki, ha sikeresen megoldotta. Így élt éldegélt a mi matematikusunk, míg egy napon egy egészen váratlan dolog nem történt vele, épp egy igen nehéz feladat közepén tartott, mikor hirtelen berontott hozzá két ismeretlen, és se szó, se beszéd megragadták, és meg sem álltak vele számtanország közepéig. Itt aztán elpanaszolták neki gondjukat, bajukat. Ekmese megtudta, hogy számtanországban elszaporodott a sok pontatlan példa. Felelőtlen feladat, és egyenlőtlen egyenlet. Egy szóval kitört a káosz, és csak egy igazi matematikus tudna rajtuk segíteni. Ekmese nem tétovázott sokat, hanem azonnal munkához látott. Először a két ismeretlenes egyenlettel kezdte. Az egyik ismeretlen segítségével kifejezte a másikat. Behelyettesítette, és innentről már viszonylag egyszerűen levezette. Így megismerhette a két ismeretlent. Egyikőjükről kiderült, hogy ő a körsugara, és hálából megajándékozta egy pi paripával. A másik sem akart adós maradni, hiszen ő meg a derékszögű háromszög befogója volt, ezért ő egy koszinusz kardot adott Ekmesének. Ami matematikusunk illendően megköszönte az ajándékokat, elbúcsúzott, majd felült a pi paripájára, és elvágtatott, hogy megoldja a ráváró problémákat. Addig mentek, mendegéltek így kettecskén a paripával, míg nem találkoztak egy óriás emeletes törttel. Bizony ennek nem volt se füle, se farka, és nem akart elmozdulni se jobbra, se balra. Törhette is a fejét Ekmese, hogy mihez is kezdjen most. De végül csak kiötlötte a megoldást, mindig csak a legalsó törttel foglalkozott, így nem sokára a terpeszkedő óriásból nem maradt más, mint néhány szánalmas számítás, amivel Ekmese már könnyedén elbánt, és folytathatták útjukat. Már dél felé járhatott az idő, mikor betértek egy kis falucskába. Itt csodálkozott csak Ekmese igazán, mert a falu lakói ahányan voltak, annyi felé szaladtak, menekültek, rejtőzködtek, ki hova látott, pincébe, padlásra, szalmakozolba, számhalmazba. Addig-addig, míg Ekmese meg nem elégelte az eszeveszett rohangálást, megragadta az egyik futó falusi karját, és tőle próbálta megtudni, hogy ki vagy mi okozza ezt a nagy riadalmat. A szegény pára félelemtől reszketve, hebegve, habogva, de mégiscsak elmondta a kétségbeesésük okát. Az ő falujuk nem más, mint negatív falba, mert itt lakik az összes mínusz. De ezt jól tudta a gonosz modulus sárkány is, aki gyakran ellátogatott ide, mint a modulusok általában megeszi a mínuszt, vagyis az itt élők jó részét. Alig fejezte be a mondókáját a szegény mínusz, az utca sarkán már fel is tűnt a tűzokádó szörnyeteg. Teásbögre méretű szemeivel pásztázta végig tüzetesen az utcát, újabb áldozatok után kutatva. Ekmesét azonban nem ijesztette meg, hősünk egy pillanatnyi habozás nélkül megsarkantyúzta a lovát, és egyenesen a sárkány felé vágtatott, kirántotta koszinusz kardját, és levágta vele a szörnyetek fejét. Annak még mukkani sem volt ideje, egyből kilehelte a páráját a gonosz lelke.
A falusiak csak nagy sokára mertek előjönni a rejtekükből. Szegény kis minuszok attól tartottak, hogy a modulus nem pusztult el, csak egy cselt eszelt ki, hogy valamennyiüket törbe csalja és egyszerre felfalja. Amikor azonban meglátták, hogy ilyesmiről szó sincs, egyből visszatért a bátorságuk, daloltak, örvendeztek, egyesek még táncra is perdültek. Megköszönték Ekmesének, amit értük tett, de ugyanakkor azt is elárulták, hogy még nagy szükségük van a segítségre. A gonosz sárkánynak ugyanis volt egy még nála is gonoszabb, vénséges vén öreganyja, Gamma boszorkány. Világ életében, ahol csak tudott, ott tártott számtan ország lakóinak. Azonban egyszer az ő ideje is eljött, de mielőtt még eltávozott volna az élők sorából, megátkozta számtan országot és összes lakóját. Azért van annyi pontatlan példa, függőfüggvény, megoldatlan egyenlet. De ami a legnagyobb baj, míg a szám egyenesen is összekeveredtek a számok, és hiába próbálkoztak vele oly sokan, eddig még senkinek sem sikerült visszarendeznie őket. Ekmese türelmesen végighallgatta a történetet, majd munkához látott. A minuszok ügyesen összehívták számtan ország összes problémáját. Negyed óra múlva az összegyűlt egyenletek elfoglalták a falu főterét, a feladatok jobb felől, a példák pedig bal oldalt várakoztak. Azok, akik nem jutottak be, a falu körüli réten telepedtek le, és vártak a sorukra. Ekmese 7 héten át, 8 nappal át éve dolgozott, szorzott, osztott, kivont és összeadott, míg meg nem oldotta az utolsó feladatot is. Utoljára már gyufaszállal kellett kitámasztani a szemhéját, hogy le ne csukodjon a fáradtságtól. Ő azonban nem érte be ennyivel, leheveredett, hogy kialudja magát, és mikor felébredt, elindult helyre rakni az összekeveredett számegyenest. Szerencsére nem kellett sokáig mennie, mert ott volt a számegyenes, a mínuszok falvától jobbra. Bizony, tényleg nagy keszekuszaságban voltak a számok, egymás hegyén hátán tolongtak, toporogtak, lögdösődtek, türelmetlenkedtek. Ekmese éppen jókor érkezett meg. Katonásan felsorakoztatta a számokat, a negatívakat balra, a pozitívakat jobbra, a tölteket pedig az egészek közé. Már látszólag helyreállt a rend, csak a kis nulla szomorkodott ott egymagában, mert őt sehová nem akarták befogadni, hiszen ő se nem negatív, se nem pozitív. Ekmese igen megsajnálta, ezért betette őt középre, így már tényleg mindenkinek megvolt a maga helye. Számtalan ország lakói megörültek, hogy helyreállt a rend az országukban, ezért 7 országra szóló lakomát csaptak Ekmese tiszteletére. Én is ott voltam, jót mulattam, 1/3 tortát még ajándékba is kaptam. A mulatság után Ekmese sorban elbúcsúzott a számoktól, felült a pipparipájára, megsarkantyúzta, és elvágtatott a végtelen felé. Majd, ha egyszer odaérnek, én is folytatom a mesémet.

Bara Gabrielna Ungváról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

Nevét a hatalmas jégpingvin jégszívéről kapta, ami réges-rég a falu védelmezője. Ez a kristály szív őrzi a fényt, a szerencsét, a boldogságot, a kicsiny falu örök vidámságát. Minden egy fagyos reggelen kezdődött. Ferkó, az örök meleg szívű, ám igencsak gyáva pingvin, a falu vezetőjének, Brunónak a fia, elkezdte a napi rutin feladatát, amit az apja elvárt tőle. Minden nap vadászatra kerekedtek a falu vitéz pingvinjei, hogy a jeges tengerbe a legnagyobb halakat fogják, és megküzdjenek a morcogókkal. Hogy kik voltak ők? A nagyfogú, éleskarmú, óriás, fehér, brummogó jeges medvék. A falu határáig a kristályszív védelmezi lakóit, de határain túl csak a bátorság, talpra esettség volt a derék pingvinek fegyvere. Ferkó félve ám, de társaival nekivágott a jeges víznek. Ügyesen is ment a halfogás. Gyűjtöttek is szépen elemózsiát. A parton elégedetten örvendeztek a pingvinek, Ferkó viszont bánatos volt.

0: vették a fogásukat. Ám Ferkó ijedtében egy hóbucka mögé bújt, és minden porcikája remegett a félelemtől. Apja, a bátor Bruno és csapata visszaverte a hordát. De ekkor hirtelen fia segítségkérő kiáltását hallotta. A morcogók vezetője Gorzó elfogta szegény Ferkót. Apja lába földbe gyökerezett, kérlelte a morcogók vezetőjét, hogy engedje el a fiát. Az viszont felhangon nevette ki Brunót. Cserét ajánlott.
1: Hozd el a kristály szívet, és megkapod a fiadat. Egy napod van rá, hogy eldöntsd, ki kedvesebb a szívednek.
0: A pingvin csapat élükön Brunóval visszatért a kristály szív faluba. Összeült a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék, mi legyen Ferkó sorsa. Apja rögtön azt mondta, adják oda a szívet a fia helyett. A falu népe dühöngött, hiszen ki, vagy mi fogja megvédeni a falut, ha a szív a morcogó kezébe kerül? De nem volt más választás. Bruno kivette a kristály szívet a kristály pingvin mellkasából, és csapatával elindult a morcogók birodalmába. Ez alatt Gorzó és csatlósai a sziklavár barlangjába hatalmas lakomát tartottak, előre ünnepelve a győzelmüket. Ferkó szomorúan ült börtönében, és azon gondolkodott.
1: Ha bátrabb lettem volna, nem lennék ekkora bajban.
0: Bruno és a vitéz pingvin csapat megérkezett sziklavár bejáratához. Ekkor megjelent fél tucat mérges morcogó, hogy lefegyverezve bevigyék őket a barlang mélyébe, Gorzóhoz. A trónján elégedett vigyorral ott ült a morcogó gonosz ura. Bruno kezében a kristályszép díszelgett, amit átnyújtott Gorzónak. Azonnal sötétség és vihar kerekedett a jeges vidéken. A kristályszív csillogó fehérből éjfeketévé változott. Brunót és csapatát börtönbe vetették. A morcogók feje átverte őket. Ferkót nem adták ki. Bruno kérdőre vonta a morcogók fejét, ki hangos nevetésben tört ki, mondván.
1: El fogom foglalni kristályszív falut. És én fogok uralkodni mindenek felett. Ha-ha!
0: El is indult a horda meghódítani a jeges vidéket. Bruno, Ferkó és a csapat többi tagja kétségbe esve tűnődtek börtönükben. Ferkó megbánó szívvel édesapja felé fordult, hogy bocsánatot kérjen gyávaságáért. Bruno áttölelte a fiát, és elmesélt egy régen történt eseményt. Gyerekkorodban izgág a bátor kis pingvén voltál, nem ismerted a félelmet fiatalkorod ellenére. De történt egyszer, hogy te annak ellenére kisonfordáltál a vadászatra utánam, hogy ezt korábban megtiltottam neked. A vadászat során megjelent egy morcogó, aki rád förmett, és majdnem el is kapott. Futásnak eredtél, de annyira megrémültél, hogy megcsúsztál, és a tengerbe estél. Aztán utána dugrottam, hogy kimentselek, és eközben a többiek elkergették a vicsorgó óriás morcogót. Amikor magadhoz tértél, kisfiam, már nem voltál önmagad, az a kis bátor pingvin. Rossz álomnak hitted csak az egészet, mert elaléltál, és amikor felkeltél, én nem árultam el, hogy mi történt valójában. Ferkó eltűnődött a dolgon, és eldöntötte.
1: Elég a gyávaságból. Újra bátor leszek, mint amikor kisfiú voltam.
0: Apjával együtt elhatározták, hogy kiszabadulnak, és megmentik a falut Gorzótól és csatlósaitól. Nekifeszültek a ketrecnek, mind a hányan voltak, és kitöltek a börtönből.
2: Új!
0: Elindult a kristály.

szép faluba. Óvatosan a hóbuckák mögé bújtak, hogy kilessék, mi történik a falujukban. Döbbenten látták, hogy a falu lakóit láncra verték, a trónon pedig kezében a szívvel ott ül Gorzó. Ferkó óvatosan megközelítette a trónt, hogy elcsenje a szívet, de egy morcogó meglátta, és már majdnem elkapta, amikor apja rávetette magát a morcogóra, és kupán vágta egy jól megtermett hallal. Ferkó kikapta Gorzó kezéből a kristály szívet, és gyorsan megindult felmászni a kristálypingvinre. Gorzó nyomban utána eredt, de útját álltak a vitéz pingvinek. A kis Ferkó behelyezte a kristály szívet a helyére, vakító fénysugárzott, tornádó kerekedett, ami elsöpörte a morcogókat és azok királyát, Gorzót. A kristály szív lakói újjongtak és énekeltek. Bruno pedig büszke volt bátor fiára, aki megmentette a falut és a vidéket. Gorzót és csatlósait soha többé nem látták, mert olyan messzire repítette őket a tornádó, ahol a madár se járt. Újra béke, szerencse és boldogság költözött kristályszív faluba, és Ferkó szívében a bátorság fénye volt.

0: Kirpad Érceg Nikolett Beregszászból küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát
1: és Kurmai Kincsőt hallottátok.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухайте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: kedves, drága, a csókom várja.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klasszne Radio.
1: Vdorohu.